Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a költözési kedve Magyarországon, hamarosan indul az őszi róka vakcinázás, változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Györmoson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Súlyosan megsérült egy motoros. Elítélték a hajléktalant bántalmazó gyöngyösi rendőrt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
3: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ezügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
2: Súlyos motoros baleset történt Kékestető és Mátraháza között. A rendőrség tájékoztatása szerint egy motoros szenvedett balesetet az érintett útszakaszon. A férfi az esés következtében olyan sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett riasztani. A helyszínelés idején félpályás útlezárás volt érvényben, ami az autóbusz közlekedést is érintette. Egy járat várakozni kényszerült, egy másik pedig nem közlekedett Kékestető és Mátraháza között. Tudta meg a Heol. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a gyöngyösi rendőr, aki elismerte, hogy társával együtt bántalmazott egy hajléktalan férfit. Az eset még 2024. januárjában történt, amikor a rendőrök igazoltatták a férfit, majd felajánlották, hogy hazaviszik. Ehelyett egy külterületre vitték, ahol a vád szerint több percen keresztül ütötték és rúgták. Az áldozat áll-, orr- és arccsonttörést, valamint agyrázkódást szenvedett. Az egyik rendőr az előkészítő ülésen elismerte a vádat, ezért másfél év fogházbüntetést kapott, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették és le is fokozták. A másik rendőr tagadja a vádat, az ő büntető eljárása januárban folytatódik. Tudta meg a gyöngyösma.hu. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
4: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Füstelteli sátorban is próbára tehették magukat az érdeklődők Egerben a Biztonsághete program sorozaton. Az érsekkertben az egri hivatásos tűzoltók és a megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei várták a családokat. A résztvevők beülhettek egy tűzoltóautóba, megismerhették a beavatkozásoknál használt felszereléseket, sőt légzőkészüléket is felpróbálhattak. A füstsátorban azt is megtapasztalhatták, milyen nehéz tájékozódni rossz látási körülmények között, miközben egy elrejtett tárgyat kellett megtalálniuk. A gyerekeket játékos tűzmegelőzési feladatokkal is várták. A programsorozattal a tűzesetek, balesetek és mérgezések megelőzésére, valamint a veszélyhelyzetekben szükséges gyakorlati tudnivalókra hívták fel a figyelmet, közölte a megyei katasztrófavédelem. Jelentősen emelkedtek a fizetések Hevesben az idei év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete megközelítette a 699 ezer forintot. Ez mintegy 10,3%-os növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A hevesi átlag ugyanakkor továbbra is elmarad az országos értéktől. Júliusban 745,5 ezer forint volt a bruttó, 523.300 forint pedig a nettó átlagkereset, derül ki a Heol összeállításából. Új látogatóközponttal születhet újjá Aba Sámuel egykori székhelye. A látványtervek már elkészültek az abasári történelmi emlékhely környékéről, tudta meg a megyei heti lap. Abba Sámuel egykori királyi székhelyén látogatóközpontot, új főteret és közösségi tereket is kialakítanának. A tervek szerint a múzeumi kiállítás a meglévő pincerendszerben kapna helyet, míg egy új közösségi ház rendezvénytérként, kávézóként és múzeumi fogadóépületként is működne. Az Abasár 1000 projekt hosszú távon nemzeti emlékhelyé fejleszteni a területet. A tervezett beruházás céldátuma 2041, Abba Sámuel királlyá koronázásának 1000. évfordulója. A programhoz Abasár mellett Kisnána, Feldebrő, Gyöngyöspata és Gyöngyös-Solymos is kapcsolódik. Újabb kerékpáros túraútvonal kapcsolta be Egert és a Bükköt az ország aktív turisztikai hálózatába. A Horizont szeptemberben 5 új szakasszal bővült, amelyek az Uponyi-hegységtől a Bükk-fennsíkon át Eger és a Mátra irányába vezetik a bringásokat. A túrázók több 900 méter feletti csúcsot is érinthetnek, és a Kékesen az ország legmagasabb pontján is pecsétet gyűjthetnek. A Horizont az országos kék túrához hasonló rendszerben működik. A kerékpárosok egy alkalmazás segítségével követhetik az útvonalat és gyűjthetik a pecséteket. Az Egerbe érkező túrázók Felső Tárkány felé folytathatják útjukat. Számolt be róla a heol.hu. Ismét napirendre került az euró-magyarországi bevezetése az Egerben zajló közgazdász vándorgyűlésen. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint új szakasz kezdődött a folyamatban, ugyanakkor nem a gyors, hanem a sikeres átállásra kell törekedni. Ehhez társadalmi támogatottságra, összehangolt gazdaságpolitikára és megfelelően felkészült gazdaságra van szükség. Egy friss felmérés szerint a magyarok mintegy 4/5 támogatja az euró bevezetését, ugyanakkor csak 22% gondolja úgy, hogy az ország jelenleg készen áll erre. A jegybank elnök szerint az átállás előtt az infláció fékezése, a költségvetési hiány csökkentése és a versenyképesség javítása is kulcsfontosságú. Számolt be róla a heol.hu. Zaklatás miatt emelt vádat egy nő és új élettársa ellen a füzesabonyi járási ügyészség. A konfliktus hátterében a nő korábbi házassága és a közös gyermekek elhelyezése körüli vita állt. A vád szerint az új élettárs több telefonbeszélgetés során is megöléssel fenyegette a volt férjet, később pedig a nő is többször hasonló kijelentéseket tett. A fenyegetések az ügyészség szerint komoly félelmet keltettek a sértetben. A nő ellen folytatólagosan elkövetett zaklatás büntette, élettársa ellen pedig zaklatás vétsége miatt emeltek vádat. Tudta meg a Megyei Hetilap. A tűzoltók mindennapi munkáját segítő felszerelésekre fordítják a nyári Hollywood kupán összegyűlt adomány egy részét. A jótékonysági kezdeményezéshez az Eger Lions Club is csatlakozott, a felajánlást pedig az Eger és környéke tűzvédelméért alapítvány kapta. A szervezet az Egri, a Füzesabonyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók szolgálatát segítő eszközöket szeretne vásárolni az összegből. Adta hírül a megyei katasztrófa védelem. A nyári szabadtéri tüzek tapasztalatai alapján például a megfelelő folyadékpótlást segítő felszerelésekre is szükség van. Az alapítvány elsősorban olyan eszközöket szerezne be, amelyek hozzájárulnak a tűzoltók egészségének megőrzéséhez a 24 órás szolgálatok alatt. Teljes áglezárásokra kell készülni egy hónapon át az M3-as autópálya Gyöngyös-Nyugat csomópontjában. A korlátozások mind a Budapest, mind az országhatár felé vezető oldalt érintik. A Füzesabony irányába közlekedők a munkálatok idején nem hajthatnak le és fel sem a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án pénteken sok boldogságot Diánák, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, 4 perc múlva már 4:07, Rihanna kezd az Umbrellával, Max M. Levente vagyok.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Szeptember 18-a van, péntek, az illetlenség világnapja. Na, nem azt jelenti, hogy parasztnak kell lenni, hanem pont, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire elterjedt a tiszteletlenség a mindennapokban, és rávilágít az illem, valamint a kulturált viselkedés hiányára. Mojo és a Chilén ezzel megy tovább a péntek reggel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, a néhol ködös reggelt, napos gomoly felhős idő váltja, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat elszórtan, 20-27 fok valószínű, keleten lesz melegebb, részletek a hírek végén, amelyet majd Taylor Swift dala követ.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Súlyosan megsérült egy motoros. Elítélték a hajléktalan bántalmazó gyöngyösi rendőrt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Súlyos motoros baleset történt Kékestető és Mátraháza között. A rendőrség tájékoztatása szerint egy motoros szenvedett balesetet az érintett útszakaszon. A férfi az esés következtében olyan sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett riasztani. A helyszínelés idején félpályás útlezárás volt érvényben, ami az autóbusz közlekedést is érintette. Egy járat várakozni kényszerült, egy másik pedig nem közlekedett Kékestető és Mátraháza között. Tudta meg a Heol. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a gyöngyösi rendőr, aki elismerte, hogy társával együtt bántalmazott egy hajléktalan férfit. Az eset még 2024. januárjában történt, amikor a rendőrök igazoltatták a férfit, majd felajánlották, hogy hazaviszik. Ehelyett egy külterületre vitték, ahol a vád szerint több percen keresztül ütötték és rúgták. Az áldozat áll, orr és arc csonttörést, valamint agyrázkódást szenvedett. Az egyik rendőr az előkészítő ülésen elismerte a vádat, ezért másfél év fogházbüntetést kapott, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették és le is fokozták. A másik rendőr tagadja a vádat, az ő büntető eljárása januárban folytatódik. Tudta meg a gyöngyösma.hu. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rádió FM, a legjobb zenék. Most már egyre többször indul párásan, ködösen a nap itt-ott. Vannak helyek, ahol ma reggel is ez a helyzet. 7 és 15 fok között van odakint. Napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy elszórt futózáporral, 20-27 fokkal, és ma is keleten lesz melegebb. Holnap a maihoz szinte megszólalásig hasonlít majd az időjárás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de délután északnyugat felől erőteljesebb felhő átvonulás indul, viszont a jó hír, hogy esni nem fog, 24-29 fok lesz majd a hét utolsó napján. Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel és egy laza nyárias szambával örülünk ennek. Jön a más

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek szeptember 18-a péntek friss hírei, a következő órában pedig majd az IMF. You're unbelievable. És Zsédai is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parács Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parács Sasvár, az ország humorcsakrája.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmények.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Zajlik a denevérek párzási időszaka. A tűzoltók munkájával lehetett ismerkedni. Ismét nőttek a keresetek Heves megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
3: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány tíz vagy egy-kétszáz kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
2: Füstelteli sátorban is próbára tehették magukat az érdeklődők Egerben a Biztonsághete program sorozaton. Az érsekkertben az egri hivatásos tűzoltók és a megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei várták a családokat. A résztvevők beülhettek egy tűzoltóautóba, megismerhették a beavatkozásoknál használt felszereléseket, sőt légzőkészüléket is felpróbálhattak. A füstsátorban azt is megtapasztalhatták, milyen nehéz tájékozódni rossz látási körülmények között, miközben egy elrejtett tárgyat kellett megtalálniuk. A gyerekeket játékos tűzmegelőzési feladatokkal is várták. A programsorozattal a tűzesetek, balesetek és mérgezések megelőzésére, valamint a veszélyhelyzetekben szükséges gyakorlati tudnivalókra hívták fel a figyelmet, közölte a megyei katasztrófavédelem. Jelentősen emelkedtek a fizetések Hevesben az idei év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete megközelítette a 699 ezer forintot. Ez mintegy 10,3%-os növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A hevesi átlag ugyanakkor továbbra is elmarad az országos értéktől. Júliusban 745,5 ezer forint volt a bruttó, 523.300 forint pedig a nettó átlagkereset. Derül ki a Heol összeállításából. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Szeptember 18-a van péntek, amely idén is a Diánák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. 7 óra elmúlt, Max Sam Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában biztosan hallgatunk majd I.I.O.-t, szól a Rapture, elsőként pedig Alexandra Burke Florida-val közös Bad Boys című dala.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án, 1971-ben a mai napon a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely fellépett egy klasszikus zenei fesztiválon Svájcban. Most pedig a 90-es és 2000-es évek fordulójának egyik ikonikus elektronikus dalával megy tovább a péntek reggel. Jön az amerikai Ajajo és a Rapture a Besten.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-27 fok, napsütés, felhők, egy-egy elszórt zápor, zivatar, erre készülhetünk ma, és ma is keleten lesz majd melegebb. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Will Smith és a Man in Black bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mozgás és zene a fővárosban. Látogatóközpont Aba Sámuel örökségére. Eger is felkerült a bringások horizontjára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Új látogatóközponttal születhet újjá Aba Sámuel egykori székhelye. A látványtervek már elkészültek az abasári történelmi emlékhely környékéről, tudta meg a Megyei Heti Lap. Aba Sámuel egykori királyi székhelyén látogatóközpontot, új főteret és közösségi tereket is kialakítanának. A tervek szerint a múzeumi kiállítás a meglévő pincerendszerben kapna helyet, míg egy új közösségi ház rendezvénytérként, kávézóként és múzeumi fogadóépületként is működne. Az Abasár 1000 projekt hosszú távon nemzeti emlékhelyé fejleszteni a területet. A tervezett beruházás céldátuma 2041. Aba Sámuel királlyá koronázásának 1000. évfordulója. A programhoz Abasár mellett Kisnána, Feldebrő, Gyöngyöspata és Gyöngyös-Solymos is kapcsolódik. Újabb kerékpáros túraútvonal kapcsolta be Egert és a Bükköt az ország aktív turisztikai hálózatába. A Horizont szeptemberben 5 új szakasszal bővült, amelyek az Uponyi-hegységtől a Bükk-fennsíkon át Eger és a Mátra irányába vezetik a bringásokat. A túrázók több 900 méter feletti csúcsot is érinthetnek, és a Kékesen az ország legmagasabb pontján is pecsétet gyűjthetnek. A Horizont az országos kék túrához hasonló rendszerben működik. A kerékpárosok egy alkalmazás segítségével követhetik az útvonalat és gyűjthetik a pecséteket. Számolt be róla a herol.hu. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 18-án pénteken, sok boldogságot a Diánáknak és a szülinaposoknak. 1961-ben ezen a napon született James Gandolfini, amerikai színész legismertebb szerepe a Mafiózók című sorozat Tony Sopranója. szeptember 18 megszületett Lance Armstrong, amerikai professzionális országúti kerékpárversenyző, aki 1999-től 2005-ig 7-szer nyerte meg a Tour de France-t. 1971-ben ezen a napon született Jada Pinkett Smith, amerikai színésznő, Will Smith felesége. És 1976-ban a mai napon született Ronaldo, nem Cristiano a portugál, hanem a kétszeres világbajnok brazil válogatott labdarúgó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pénteki a forgalom, azaz szerintem egy csomóan szabadnapot vettek ki, nem mennek suliba, nem viszik a gyereket. Mi más oka lehet annak, hogy péntekenként kisebb a forgalom? A helyes megoldásokat a 0620 55 55 155-re várom, és persze, ha van közlekedési hír, az is jöhet. Mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig majd Paul Johnson. És Tarány Tamás is. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parád Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parád Sasvár, az ország humorcsakrája.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajzkutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öreg sor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A Szépasszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy-Eget-hegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Súlyosan megsérült egy motoros. Elítélték a hajléktalan bántalmazó gyöngyösi rendőrt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
5: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
6: Súlyos motoros baleset történt Kékestető és Mátraháza között. A rendőrség tájékoztatása szerint egy motoros szenvedett balesetet az érintett útszakaszon. A férfi az esés következtében olyan sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett riasztani. A helyszínelés idején félpályás útlezárás volt érvényben, ami az autóbusz közlekedést is érintette. Egy járat várakozni kényszerült, egy másik pedig nem közlekedett Kékestető és Mátraháza között. Tudta meg a Heol. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a gyöngyösi rendőr, aki elismerte, hogy társával együtt bántalmazott egy hajléktalan férfit. Az eset még 2024. januárjában történt, amikor a rendőrök igazoltatták a férfit, majd felajánlották, hogy hazaviszik. Ehelyett egy külterületre vitték, ahol a vád szerint több percen keresztül ütötték és rúgták. Az áldozat áll-, orr- és arccsonttörést, valamint agyrázkódást szenvedett. Az egyik rendőr az előkészítő ülésen elismerte a vádat. Ezért másfél év fogházbüntetést kapott, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették és le is fokozták. A másik rendőr tagadja a vádat, az ő büntető eljárása januárban folytatódik. Tudta meg a gyöngyösma.hu. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van hír az utakról, jöhet ide, és ugyanitt a Diánákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni. Nem sokára Brandy, a What About Us-szal, mindjárt a Madison Avenue, most pedig a Black Legend jön, és a You See the Trouble With Me.
0: Best FM, a legjobb zenék.
7: 1975, we brought you an album with a song.

0: Kossuth FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 18-án pénteken. Nincs semmi különös az utakon, nincs dugó, nem tudok balesetről, úgyhogy maradjon is így. Ha valaki mást tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Mi meglepő, hogy az autómentes hétvégén, ami közeleg, holnap-holnap után tényleg lesz olyan hely, ahol csak autómentesen lehet közlekedni. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szeptember 19-én és 20-án, azaz holnap és holnap után az autómentes hétvége miatt Budapesten. Több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és fenntartható közlekedés népszerűsítő programjaikkal. A szervezők a Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést Brandyvel, What About Us, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Rock Chuck. Big Rocker.

0: Podcast FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után, sok napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, 20-27 fokkal csapadék nélkül. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén, amelyet majd George Michael dala követ. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Zajlik a denevérek párzási időszaka. A tűzoltók munkájával lehetett ismerkedni. Ismét nőttek a keresetek Heves megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány tíz vagy egy-kétszáz kilométert mennek. Nyáron rovarbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Füstelteli sátorban is próbára tehették magukat az érdeklődők Egerben a Biztonsághete programsorozaton. Az érsekkertben az egri hivatásos tűzoltók és a megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei várták a családokat. A résztvevők beülhettek egy tűzoltóautóba, megismerhették a beavatkozásoknál használt felszereléseket, sőt légzőkészüléket is felpróbálhattak. A füstsátorban azt is megtapasztalhatták, milyen nehéz tájékozódni rossz látási körülmények között, miközben egy elrejtett tárgyat kellett megtalálniuk. A gyerekeket játékos tűzmegelőzési feladatokkal is várták. A programsorozattal a tűzesetek, balesetek és mérgezések megelőzésére, valamint a veszélyhelyzetekben szükséges gyakorlati tudnivalókra hívták fel a figyelmet, közölte a megyei katasztrófavédelem. Jelentősen emelkedtek a fizetések Hevesben az idei év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete megközelítette a 699 ezer forintot. Ez mintegy 10,3%-os növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A hevesi átlag ugyanakkor továbbra is elmarad az országos értéktől. Júliusban 745,5 ezer forint volt a bruttó, 523.300 forint pedig a nettó átlagkereset, derül ki a Heol összeállításából. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idővel zárul a munkahét, és hasonló időben bízhatunk a hétvégén is. 20-27 fok, napsütés, néha gomoly felhők, csapadék nélkül. Most is délkeleten lesz majd melegebb, hétfőn pedig egy újabb hidegfront érkezik, visszaesik a napközbeni maximum 19-24 fok közé. Az ex Spice Girl, Jerry Halliwell és ma már Horner is Look At Me című dala jön a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is sok régi ismerőssel találkozhatunk. Jön például Sting és Cseb Mami közöse. És a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a kiépített terelésben lerobbant valaki a külső sávon. Köszi Tibinek az infót, aki szintén imént említett hívható SMS Viber számunkat használta. Jó reggelt, jó utat, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parád Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parád Sasvár, az ország humorcsakrája.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Egri minaret világviszonylatban is kiemelkedő érték, amely napjainkban a legészakibb fekvésű olyan törökkori épület, amely szinte teljes épségében fennmaradt. A 91 éves török uralom alatt összesen 10 minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg. 1687-ben, a város visszafoglalása után a magyarok első lelkesedésükben ezt is el akarták dönteni, ezért 400 ökörrel meghúzták a tornyot, az épület azonban meglehetősen stabilnak bizonyult. A 14 szög alaprajzú, 40 méter magas, novai kőből faragott torony kovácsolt vas körerkélyére 97 csiga lépcsőfok vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Egerre. A legutóbbi teljes körű rekonstrukció során a város a minarettet körbevevő tér felújításáról is gondoskodott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piactér, később a Városháztér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piaccsarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Mozgás és zene a fővárosban. Látogatóközpont Aba Sámuel örökségére. Eger is felkerült a bringások horizontjára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
3: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
2: Új látogatóközponttal születhet újjá Aba Sámuel egykori székhelye. A látványtervek már elkészültek az abasári történelmi emlékhely környékéről, tudta meg a Megyei Heti Lap. Aba Sámuel egykori királyi székhelyén látogatóközpontot, új főteret és közösségi tereket is kialakítanának. A tervek szerint a múzeumi kiállítás a meglévő pincerendszerben kapna helyet, míg egy új közösségi ház rendezvénytérként, kávézóként és múzeumi fogadóépületként is működne. Az Abasár 1000 projekt hosszú távon nemzeti emlékhelyé fejleszteni a területet. A tervezett beruházás céldátuma 2041, Aba Sámuel királlyá koronázásának 1000. évfordulója. A programhoz Abasár mellett Kisnána, Feldebrő, Gyöngyöspata és Gyöngyös-Solymos is kapcsolódik. Újabb kerékpáros túraútvonal kapcsolta be Egert és a Bükköt az ország aktív turisztikai hálózatába. A Horizont szeptemberben 5 új szakasszal bővült, amelyek az Uponyi-hegységtől a Bükk-fennsíkon át Eger és a Mátra irányába vezetik a bringásokat. A túrázók több 900 méter feletti csúcsot is érinthetnek, és a Kékesen az ország legmagasabb pontján is pecsétet gyűjthetnek. A Horizont az országos kék túrához hasonló rendszerben működik. A kerékpárosok egy alkalmazás segítségével követhetik az útvonalat és gyűjthetik a pecséteket. Számolt be róla a herol.hu. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az AI szerint ezek a boomer köszöntések. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek egy kávé mellett. Legyen csodás, áldott napotok, drága barátaim. Itt a KED, haladunk a hétvége felé, puszi mindenkinek mindez. Mozgó gifek, csillogó rózsák, kávésbögrék és macskák kíséretében. Hát én és a Basement Jacks is azért sok szerencsét kívánok mindenkinek. Jön a Good Luck, 3 lassan 4 perccel múlt 9. Jó reggelt, Max Levente vagyok.

Jazz FM, a legjobb zenék. Péntek van, és egészen jól alakult a forgalomképe eddig, de sajnos történt egy-két baleset. Az M3-ason a főváros felé a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a kocsisor. Két autó ütközött a 11-es főúton Szentendrén, a Dunakanyar körúton. Az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Rögtön Junior Jack jön az S-számbával, most pedig egy régi ismerős Sting, és a Desert Rose Chad Mami-val a Besten.

Ezt a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után ma is, és ilyen időnk lesz egész hétvégén. 25 fok körüli maximum, sok napsütés, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül. Használjuk ki a szép késő nyári kora őszi időt, mert hétfőn hideg front érkezik, sokkal hűvösebb levegővel és itt-ott záporral, zivatarral. Édes menekülés a hétköznapokból. Már péntek van, szeptember 18-a, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Mindjárt itt a hétvége, Gwen Stefanival hangolódunk rá, és Akonnal, The Sweet Escape a besten. Yeah!

0: Best FM a legjobb zenék. Danny Minogue és a Flower Power közöse folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből játszom a You Won't Forget About Me-t, hívható SMS Viber számunk, ha dugó baleset lenne. 0620 55 55 155, én per pillanat ilyesmiről nem tudok, és ez remélem, hogy nagyon sokáig így is marad.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindegy, hogy télen 5 körül vagy nyáron este 9 tájékán, a naplemente így is úgy is gyönyörű. A nap nyomában járunk a következő órában a Planet Funkkal Chase the Sun. Egyébként most már egyre korábban van, már este 7 előtt naplemente, és reggel 6:30-kor virrad. A nap után szél, Rúzsa Magditól szól a széldal a következő órában.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Súlyosan megsérült egy motoros. Elítélték a hajléktalan bántalmazó gyöngyösi rendőrt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Súlyos motoros baleset történt Kékestető és Mátraháza között. A rendőrség tájékoztatása szerint egy motoros szenvedett balesetet az érintett útszakaszon. A férfi az esés következtében olyan sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett riasztani. A helyszínelés idején félpályás útlezárás volt érvényben, ami az autóbusz közlekedést is érintette. Egy járat várakozni kényszerült, egy másik pedig nem közlekedett Kékestető és Mátraháza között. Tudta meg a Heol. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a gyöngyösi rendőr, aki elismerte, hogy társával együtt bántalmazott egy hajléktalan férfit. Az eset még 2024. januárjában történt, amikor a rendőrök igazoltatták a férfit, majd felajánlották, hogy hazaviszik. Ehelyett egy külterületre vitték, ahol a vád szerint több percen keresztül ütötték és rúgták. Az áldozat áll-, orr- és arccsonttörést, valamint agyrázkódást szenvedett. Az egyik rendőr az előkészítő ülésen elismerte a vádat, ezért másfél év fogházbüntetést kapott, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették és le is fokozták. A másik rendőr tagadja a vádat, az ő büntető eljárása januárban folytatódik. Tudta meg a gyöngyösma.hu. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 18, péntek, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Még egy kis indián nyár ebben az órában. Jön a Senyorita nem sokára Justin Timberlake-től, illetve a Negrocantól a Cadavez. Az órát Idacor és Fedla Grand közöse a Let Me Think About It indítja 5 perc elmúlt 10. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.

Ezt a fel a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától Whiteboy-tól, de hogy a heti rezidensek közül kiduplázik a héten, legyen egyelőre meglepetés. Most a Simply Red és a Fairground jön a besten.

0: FM, a legjobb zenék. Súlyos baleset történt sajnos az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében. A 114-es kilométer környékén jelenleg áll a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon is óvatosan, mert hogy a belső sávra is kerültek törmelékek. Baleset történt korábban az M3-ason is Budapest felé, a Vác Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik ott is a kocsisor. Jó utat, ha közlekedési hír van, a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Kor testvérek, azaz a The Corrs vidám dalával fordulunk rá lassan a hétvégére. Szóval majd a Breathless a délelőtt utolsó órájában hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési információ, ide várom, és marad a rezgésszám, de már magyarul. Hozom Mohamed Fatima slágerét is. Rögtön 11 óra, ha a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz évet zárhatnak a hazai borászok. Újra kezdődtek a tárgyalások a norvég alapról. Szingapúrban már az olvasásért is fizetnek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szület már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk, mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termés. Ések lehetnek kint, de nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alapforrásairól, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra zöld és egészségügyi fejlesztésekre, kulturális projektekre, valamint a helyi közösségek és a társadalmi felzárkóztatás támogatására. Az előző támogatási időszak csak nem 78 milliárd forintos keretéhez Magyarország nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezetről. Illegális preparátor műhely miatt emeltek vádat két férfi ellen. Egyikük engedély nélkül gyűjtött védett állatokat, majd kitömte és az interneten értékesítette azokat. A példányok természetvédelmi értéke csak nem 50 millió forint. Társánál egy madárvédő szervezet munkatársánál engedély nélkül tartott fegyvereket és több mint 500 lőszert is találtak. Ügyükben a Szegedi Járásbíróság dönt. Fizetnek az olvasásért Szingapúrban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Meggazdagodni tehát senki sem fog, a programmal elsősorban a rendszeres olvasásra ösztönöznék az embereket, és visszaszorítanák a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetését. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Egy amerikai 35 éves barkácsgép akkumulátor tolvaj nő képe borzolja az internetet, mert hogy a robosított fénykép kísértetiesen hasonlít Jennifer Lopez arcképére, de tényleg itt nézem, és elsőre azt hittem, hogy ez tényleg Jennifer Lopez. Ő kezdi az órát, play, 4 perc múlt 11, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, nem hiszem el, amit látok. Megérkezett a Lenny Kravitz Barbie figura. A zenész a Barbie Signature sorozat második tagja, a kosárlabdasztár LeBron James után a 70 dolláros gyűjtőknek szánt Baba Kravitz Blue Electric Light turnéját, valamint sokrétű művészi pályafutását ünnepli.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, ami fővárosunk belvárosában autómentes lesz, legalábbis a Kálvin tértől a Fővám térig, illetve a Műegyetem rakparton. Az Európai Mobilitási Hét részeként két napra átalakult tehát a belváros. A rendezvény célja megmutatni, hogyan működhet a város, ha az utcákon az autók mellett vagy néha helyettük nagyobb teret kapnak a gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi programok. Az érdeklődők közlekedési bemutatókra, játékos családi programokra, kerékpáros eseményekre, járműbemutatókra és különböző mozgásos aktivitásokra számíthatnak. Jó szórakozást kívánok, az óra végéig pedig még biztosan halljuk Keen dalát, az Everybody's Changing-et, jön a Five a Keep on Movin-nal, és mindjárt Ricky Martin is Christina Aguilera-val.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délután, ma kivételesen B. Németh Diával és egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól Like a Prayer. Jó hétvégét, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Elítéltek két gyulai börtönört, Odüsszeia töredékre bukkantak Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és sportvezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatásuk után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. A kormányfő arról is beszélt, hogy az adóhatóság automatikusan vizsgálná az elmúlt 5 évben távozott, valamint a legalább 2 éve hivatalban lévő politikai vezetők és hozzátartozóik vagyonosodását. Egy fogvatartott bántalmazása miatt ítéltek el két gyulai börtönört. A szegedi törvényszék katonai tanácsa fejenként 875.000 forintos pénzbüntetést szabott királyuk és mindkettőjüket lefokozta. A nem jogerős ítélet szerint a bántalmazás 2023-ban egy zárka ellenőrzés közben történt. A folyosói kamera felvételéből később több mint 1 percet kivágtak. A bizonyítékot szándékosan rongálták meg, ezért azonban egyelőre senkit sem vontak felelősségre. Máskor zárt épületek is megnyitják kapuikat a kulturális örökség napjain. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza és bemutassa hazánk műemléki értékeit. A hétvégén országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Egy játékkártya méretű, mint egy 1700 éves Odüsszeia töredéket azonosítottak az Utrechti Egyetem könyvtárában Hollandiában. Az ógörög szöveg Homérosz eposzának 12. énekéből őrzött meg néhány sort, abból a jelenetből, amelyben Odüsszeusz emberei levágják Héliosz szent marháit. A pergamendarab feltehetően egy Egyiptomban készült kisméretű könyvből származik. A ritka lelet évekig észrevétlenül lapult más ókori szövegek között. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, hangolódjunk együtt a hétvégére. A mikrofonnál mostantól Béni Meddi, a Majoros Rita helyett én adom ma egész délután a legnagyobb kedvenceket. Hozom mi is ebben az órában Kádzsó slágerét, jön a Beszámme Múcsó, itt lesz Will Smith, Dérheni, most pedig a belga dance formáció a Methausen Best
0: FM.

legjobb zenéke. Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata Whenever You're Near Me később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes regi poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös Nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal a belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a napot is. Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom hamarosan a Spice Girls slágerét. Ez lesz a Start, és a Chocolate Puma is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felbontaná a kormány az autópálya koncesziót, több mint 100 gyermek versenyez fóton, krokodilok között evezhetnek a 2032-es olimpián. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felbontaná a kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 35 éves autópálya koncesszióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vállalatot még ma értesítik arról, hogy jogszerűtlennek tartják a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű szerződést, és tárgyalásokat kezdeményeznek annak megszüntetéséről. A tárca vezető szerint az útüzemeltetési feladatokat a piaci ár több mint kétszereséért végzi a társaság, miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli. A hálózat kezelését azonban nem tudják egyik napról a másikra visszavenni, ehhez a cég együttműködésére is szükség lesz. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány több feljelentést is tesz az ügyben. Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg a szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek méri összetudását a 22. lovasterápiás és parasport versenyen Fóton. Az ország minden részéből érkező résztvevők összesen 23 kategóriában versenyeznek holnap. A rendezvény részleteiről Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke beszélt rádiónknak.
2: Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Krokodilok között rendezhetik meg a 2032-es olimpia evezős és kajakkenu versenyeit Ausztráliában. A kiszemelt Fitzroy folyóban mintegy 500 sósvízi krokodil él, amelyek akár 4 méteresre is megnőhetnek. A sportolók azonban nem ettől tartanak. Szerintük a folyó kanyarulatai és áramlatai nem biztosítanak minden versenyzőnek azonos körülményeket. A helyszínt technikailag alkalmasnak minősítették. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 18-a van, és tanéltessem minden névrokonomat. Egy óra volt, néhány perccel folytatódik a pénteki Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom is továbbra a kedvenceket. Most például az Always and Forever, a Holland House Duo, a Chocolate Puma egyik ismert felvételét hoztam 2000-ből. Ezzel folytatjuk. Itt a Best-en.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. It's Alright-tól folytatjuk az angol fiú csapat, az E17 egyik korai nagy sikeréről van szó, ami egyébként tényleg nagy siker volt, hiszen az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több európai országban is top 10-es sláger lett. Egy érdekesség magáról, a bandáról, hogy az E17 eredetileg Walthamstow-ról, London keleti részének egyik kerületéről kapta a nevét, ahol a zenekar tagjai éltek. Következik tehát az E17 és az It's Alright. Itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Best FM-en szólnak ma délután is a legjobb zenék a 90-es, no meg a 2000-es évekből. Éppen ezért hozom majd Rúzsa Magdi dalát is.
2: Szerelmes vagyok belé.
1: Ez lesz a szerelem, és itt lesz a Scissor Sisters is rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás. Kevés, de jó minőségű szőlőtermet. Lezuhant egy vadászgép Amerikában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormányszóvivő a kormányzati tájékoztatónál mondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást nem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak, több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermek otthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, emellett átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szüret már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk, mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megszült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt.
1: Három újabb nemzetközi filmfesztiválra kapott meghívást Lichter Péter experimentális Dracula filmje. A Dolog a koporsóban című alkotást Münchenben, az Egyesült Államok beli Iowa Cityben és a perui Limában is bemutatják ősszel. A horrorfilm több tucat régi Dracula adaptáció képeiből épül fel, amelyeket festéssel, roncsolással és újrafilmezéssel alakítottak át. A magyar közönség szeptember 20-án a budapesti klasszikus filmmaratonon, később pedig a Bem moziban láthatja. Lezuhant egy F-16-os vadászgép az Egyesült Államokban egy kiképzési gyakorlat közben. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, eszméleténél volt, amikor kórházba vitték. A gép Michigan államban egy mezőre zuhant és kigyulladt. A rádióforgalmazás alapján a vadászgép madárral ütközhetett, a baleset pontos okát azonban még vizsgálják. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután velem Béni Meddiával. Szeptember 18-a van, és 2 óra is elmúlt már. Ami pedig most érkezik, az a Scissor Sisters, egy New Yorki együttes, ami a 2000-es években lett világszerte ismert. Az egyik legnépszerűbb slágerüket pedig már indítom is. I Don't Feel Like Dancing a Besten.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a reggeli első korty kávé nélkül sokaknál el sem indul a nap, ezzel azért nem vagyunk egyedül. Segíthet éberebbnek lenni, javíthatja a figyelmet, és sportolás előtt is jól jöhet, csak hogy könnyű átesni a ló túloldalára, főleg egy sűrű munkanapon, ugye, amikor a második fekete után szinte észrevétlenül jön a harmadik, majd a negyedik. Na de mennyi kávé az ideális egy nap? Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely a legtöbb ember számára még nem jelent egészségi kockázatot. Ez azonban nem egyenlő automatikusan 4 csésze kávéval. A koffein tartalom ugyanis nagyban függ a kávé típusától, az elkészítéstől és az adag méretétől. Ráadásul nem csak a kávé számít, koffein van ugye a teában, a kólában, az energiaitalokban, a csokoládéban, sőt egyes gyógyszerekben és étrend kiegészítőkben is. Könnyű tehát úgy túllépni a napi mennyiséget, hogy közben azt hiszik, hogy alig ittunk valamit. A koffein érzékenység nagyon egyéni, ami ugye az egyik embernek kellemes élénkítés, attól a másik már délben remegő kézzel nézi az órát. A túl sok koffein jele lehet például ugye a szapora szívverés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézségek, és van egy kevésbé látványos probléma is, a délutáni kávé könnyen beleszólhat ugye az éjszakai alvásba, hogyha valaki érzékeny a koffeinre, érdemes a nap második felében már óvatosabban bánnia vele. A lényeg tehát nem kell lemondani a kávéról ahhoz, hogy egészségesebben éljünk, érdemes viszont számolni a teljes napi koffein bevitellel, figyelni a saját szervezetünk jelzéseire, és nem feketével megoldani azt, amit valójában alvással kéne. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten. You're the

0: Tesztefem, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Edwin Collins slágere kísért bennünket, Girl Like You. Ezt hallgattuk az elmúlt percekben, és lesznek még nagy kedvencek a folytatásban is. Jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Robbie Williams, itt lesz a Bell Hello is, játszik a tankcsapda, Carl Wolf pedig indítja is a következő órát az Afrikával, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Emily Sunday slágere szól. Next to me, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Zajlik a denevérek párzási időszaka. A tűzoltók munkájával lehetett ismerkedni. Ismét nőttek a keresetek Heves megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
3: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány tíz vagy egy-kétszáz kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
2: Füstelteli sátorban is próbára tehették magukat az érdeklődők Egerben a Biztonsághete program sorozaton. Az érsekkertben az egri hivatásos tűzoltók és a megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei várták a családokat. A résztvevők beülhettek egy tűzoltóautóba, megismerhették a beavatkozásoknál használt felszereléseket, sőt légzőkészüléket is felpróbálhattak. A füstsátorban azt is megtapasztalhatták, milyen nehéz tájékozódni rossz látási körülmények között, miközben egy elrejtett tárgyat kellett megtalálniuk. A gyerekeket játékos tűzmegelőzési feladatokkal is várták. A programsorozattal a tűzesetek, balesetek és mérgezések megelőzésére, valamint a veszélyhelyzetekben szükséges gyakorlati tudnivalókra hívták fel a figyelmet, közölte a megyei katasztrófavédelem. Jelentősen emelkedtek a fizetések Hevesben az idei év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete megközelítette a 699 ezer forintot. Ez mintegy 10,3%-os növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A hevesi átlag ugyanakkor továbbra is elmarad az országos értéktől. Júliusban 745,5 ezer forint volt a bruttó, 523.300 forint pedig a nettó átlagkereset, derül ki a Heol összeállításából. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, ez már majdnem hétvége, 15 óra van, engem Szávoly Rihárnak hívnak, és a következő 3 órát töltetjük majd együtt nagyszerű Best FM slágerekkel a 90-es évektől, gyakorlatilag napjainkig is hasznos infókat is hozok innen Egerből. Már is indulunk Carl Wolffal, ez az Afrikai Tabeszten.
0: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, az úton lévőktől pedig sok türelmet kérünk. Nem egyszerű a közlekedés a négy sávoson, de azért vannak már bíztató jelek, több helyen is már új aszfalt borítja a 25-ös átvezető szakaszát, úgyhogy próbáljunk meg egy kicsit hát pozitívak lenni és erre is gondolni, és hogy egy kicsit még könnyebben menjen ez a pozitív gondolkodás, azért hozok néhány olyan információt erről az útszakaszról, amit talán érdekes lehet az úton lévők számára. Ugyanis újabb fontos szakaszokon halad terül előre a főút Egeren átvezető részének felújítása. A héten ugyanis több helyszínen éjszaka is dolgoztak. Elkészült például a Felső-Tárkányi elágazás, a Szvorényi utcai kereszteződés és a Sasúti csomópont kopó rétege is. A következő napokban ugyanakkor több helyszínen folytatódik majd a munka, ezért továbbra is forgalom korlátozásokra kell számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a héten elsősorban tehát az éjszakai aszfaltozások voltak a főszerepben, ugye ezekről már az imént beszéltem. A tervek szerint szombaton a Volánteleknél is kötőréteget terítenek a külső sávra, ezzel is segítve a buszközlekedést. Aztán az első ütemben Felnémet és a Felsőváros térségében elkészült, ugye a Tárkányi csomópont, a kapubejárók és a járdák azért nyilván hagynak még némi kívánivalót maguk után, ezek helyreállítása még nem fejeződött be, erre külön fölhívta a figyelmet a kivitelező, akik arról tájékoztattak, hogy jelenleg a belvároshoz közeli és a lajosvárosi szakaszokra összpontosítják a brigádokat, így ezekhez a munkákhoz várhatóan néhány hét múlva térhetnek vissza, tehát annyi embert nem tudnak az egész mintegy 9 kilométeres szakaszra kivezényelni, akik egyszerre egy időben dolgoznak, valahol azért ez is érthető. A második ütemben a belvároshoz közeli részen éjszakai munkavégzéssel elkészült ugye a Szvorényi út, amiről beszéltünk, és az Árpád úti csomópont, valamint a teljes Árpád utca, a Sertakapu utca és a Sasúr között ugyanakkor továbbra is több helyszínen dolgoznak. Zajlik a szegélyépítés, a közbenső sziget rekonstrukciója és az aszfaltozás is. A jelenlegi tervek szerint szeptember 24-én és 25-én kötő réteget fektetnek a Törvényház utca és a Király utca, valamint a Király utca és a Szvorényi utca közötti szakaszokon. Ez a felújítás egyik legforgalmasabb része, ezért fokozott figyelmet kérnek majd az arra közlekedőktől. Az úgynevezett harmadik ütemben a Lajosvárosban, ahogy azt már az előbb is elmondtam, a Sasúti kereszteződés megkapta a kopóréteget, a Magyar Közút Heves vármegyei igazgatóságának tájékoztatása szerint. Erre azért volt szükség, mert hogy a fokozott igénybevétel miatt nyomvájuk alakultak ki, és több helyen is aknafedelek süllyedtek meg. Ugye jogos a kérdés, hát 2 éve aszfaltozták ezt a szakaszt, miért kellett ezt újra? Hát ezért. Aztán a mostani munkálatok során a csomópont aszfaltrácsot, valamint erősebb modifikált aszfalt burkolatot kapott a tartóság növelése érdekében. A Lajosvárosban már több szakaszon is megnyitották a 2x2 sávos forgalmi sávot, viszont itt arra kérik az autósokat, hogy a forgalom egyenletesebb elosztása érdekében a külső sávokat is bátran használják. A felújításban érintett 31 buszöböl, mintegy 80%-a pedig már elkészült, azonban a bazalt beton szükséges kötési ideje alatt még nem mindegyik használható. Aztán a Lajosvárosban a belváros felé már használható az Aradi utca és a Galagonyás utcai megálló, Kerecsend irányába pedig a Nagyváradi és az Aradi utcai busz megálló úgy szintén. A Tompa utcai megálló szeptember 24-én ideiglenesen ismét használhatóvá válik, ezzel pedig egy időben lezárják a Veres Péter utcai megállót. A közösségi közlekedést érintő aktuális menetrendi változásokról egyébként a Volán Inform felületein érdemes tájékozódni. Hát itt tartunk jelenleg a felújítási munkálatokkal, amelyek állítólag december 15-ig eltartanak, tehát majd valamikor karácsony környékén lesz ennek egy átadója, hát addig pedig együtt kell, hogy éljünk ezzel. És az is nagyon fontos, és a kivitelező is számtalanszor kihangsúlyozta, hogy a 25-ös teljes szakasza, tehát Felnémettől a Lajosvárosig bezárólag munkaterületnek számít december 15-ig. Hiába készült el például már Felnémeten a teljes kopóréteg, azért erre így kell, hogy tekintsünk. A kapubejárók felújítása, aszfaltozása, betonozása pedig majd egy folyamat része lesz, ahogy haladunk előre az időben. Hát így tudnám röviden összefoglalni a kivitelező legfrissebb tájékoztatását. Balesetmentes közlekedést kívánok még egyszer mindenkinek, és sok türelmet a négy sávoson közlekedőknek, vagy közlekedőktől leginkább. Olivier és a You Are Not Alone, ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Best kedvencek között. Hello Eger, csodás péntek délutánt mindenkinek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, korábban indult a csúcsforgalom, így jöhetnek a közlekedési infók a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkra, hogy mi a helyzet a négysávosan, arról nemrégiben szóltam. Ha bárkinek ezen kívül bármilyen olyan infója van, amit lát, hall az utakon, így jöhetnek ezek az információk a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkra. Tehát Pitbull és Kisolyan mindjárt nálunk, ez a Tinga a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mozgás és zene a fővárosban. Látogatóközpont Aba Sámuel örökségére. Eger is felkerült a bringások horizontjára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztó és nagy hangszerválasztó.
1: Új látogatóközponttal születhet újjá Aba Sámuel egykori székhelye. A látványtervek már elkészültek az abasári történelmi emlékhely környékéről, tudta meg a megyei hetilap. Aba Sámuel egykori királyi székhelyén látogatóközpontot, új főteret és közösségi tereket is kialakítanának. A tervek szerint a múzeumi kiállítás a meglévő pincerendszerben kapna helyet, míg egy új közösségi ház rendezvénytérként, kávézóként és múzeumi fogadóépületként is működne. Az Aba Sár 1000 projekt hosszú távon nemzeti emlékhelyé fejleszteni a területet. A tervezett beruházás céldátuma 2041. Aba Sámuel királlyá koronázásának 1000. évfordulója. A programhoz Aba Sár mellett Kisnána, Feldebrő, Gyöngyöspata és Gyöngyös-Solymos is kapcsolódik. Újabb kerékpáros túraútvonal kapcsolta be Egert és a Bükköt az ország aktív turisztikai hálózatába. A Horizont szeptemberben 5 új szakasszal bővült, amelyek az Uponyi-hegységtől a Bükk-fennsíkon át Eger és a Mátra irányába vezetik a bringásokat. A túrázók több 900 méter feletti csúcsot is érinthetnek, és a Kékesen az ország legmagasabb pontján is pecsétet gyűjthetnek. A Horizont az országos kék túrához hasonló rendszerben működik. A kerékpárosok egy alkalmazás segítségével követhetik az útvonalat és gyűjthetik a pecséteket. Számolt be róla a Herol.hu. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek, a híreket és információkat követően ismét Szávai Rihárd köszönt mindenkit nagy szeretettel, míg ezt az órát is együtt tölthetjük, 16 óra után járunk egyébként pontosan 3 perccel, a közlekedőknek sok türelmet, a zenék sorát pedig Sikén és Brian Adams indítja ebben az órában, ez a Don't Give Up a Best-en.
0: 100,7 Best-en.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Viharsebességgel közelít a hétvége. Lássuk, hogy milyen időjárás várható a következő két napon kicsit részletesebben. Holnap, azaz szombaton főként észak-keleten többfelé indulhat párásan. Ködösen a nap eleinte délen és délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat, ha arra van dolguk, ezzel számoljanak. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás itt Egerben is. Délen délnyugaton lehetnek egyébként csak felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge és mérsékelt lesz, hajnalban 7-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, tehát kellemes késő nyári időben lesz részünk holnap. Aztán a hétvége második napján, vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep. Délután kezdődhet északnyugat felől elő erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Itt felénk északon és észak-keleten megélénkülhet a nyugati szél, hajnalra kissé zima lesz, plusz 5 és 15 fok közé csökken a hőmérő higanyszála, de délután újra 25 és 30 fokot mérhetünk, majd pontosabban 25 és 30 fok közötti értéket. Hát erre kell számítanunk a hét további napjaiban, úgyhogy akár jó kis szabadtéri programot is lehet tervezni, de azért jó, hogyha figyelik az időjárás előre jelzéseket. Nálunk pedig, ami a folytatást illeti, ha már időjárás és kellemes nyárias értékek, akkor egy jó kis nyárias slágerje. Most a Sea Blacktól, ez a Summertime a Besten. It's

0: Micsoda zenét a 100,7 Best FM-en a legjobb zenék között. Ők voltak a Free Rhymes and Wine, ez volt a Grease 2000, egy óriási klub klasszikus, itt a legnagyobbak között. Hamarosan folytatjuk tovább, de előtte egy gyors közlekedési információ van az utolévők számára. Barbitól tudjuk, hogy sebességet mérnek Maklár belterületén. Ha arra felé van dolga, akkor ezt jó, hogyha szem előtt tartja. Közlekedési infókat pedig várunk egészen 18 óráig a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkon. Miért jön a Melody Maker és a Money Monday a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parács Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parács Sasvár, az ország humorcsakrája.
0: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Súlyosan megsérült egy motoros. Elítélték a hajléktalan bántalmazó gyöngyösi rendőrt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
3: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ezügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
2: Súlyos motoros baleset történt Kékestető és Mátraháza között. A rendőrség tájékoztatása szerint egy motoros szenvedett balesetet az érintett útszakaszon. A férfi az esés következtében olyan sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett riasztani. A helyszínelés idején félpályás útlezárás volt érvényben, ami az autóbusz közlekedést is érintette. Egy járat várakozni kényszerült, egy másik pedig nem közlekedett Kékestető és Mátraháza között. Tudta meg a Heol. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a gyöngyösi rendőr, aki elismerte, hogy társával együtt bántalmazott egy hajléktalan férfit. Az eset még 2024. januárjában történt, amikor a rendőrök igazoltatták a férfit, majd felajánlották, hogy hazaviszik. Ehelyett egy külterületre vitték, ahol a vágy szerint több percen keresztül ütötték és rúgták. Az áldozat áll-, orr- és arccsonttörést, valamint agyrázkódást szenvedett. Az egyik rendőr az előkészítő ülésen elismerte a vádat, ezért másfél év fogházbüntetést kapott, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették és le is fokozták. A másik rendőr tagadja a vádat, az ő büntető eljárása januárban folytatódik. Tudta meg a gyöngyösma.hu. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, de jó ezt kimondani, 17 óra múlt el, 3 perccel itt állunk a hétvége kapujában. Még ezt a szűk egy órát tölthetjük együtt, aztán jönnek majd White Boy-ék a Night Shift-tel, de ne rohanjunk annyira előre. Engem Szávai Richardnak hívnak, ebben az órában is hasznos infókkal és a legnagyobb best kedvencekkel jövök. Már is kezdünk Tom Lovival és Limával, ez a Now or Never.
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Ezekben a napokban fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ország teljes területén, így itt Egerben és a környéken is számíthatunk erre. Az egyenruhások elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak használatát ellenőrzik. Az akció hazánk teljes közúthálózatát érinti. A rendőrök kiemelten figyelik, hogy a gépjárműben utazók használják-e a biztonsági övet, illetve a gyermekek szállítása az előírásoknak megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben történik-e. A segédmotoros kerékpárral és motorkerékpárral közlekedőknél elsősorban a bukósisak szabályos használatát ellenőrzik. A rendőrség hangsúlyozta, nem véletlenül kerülnek ezek a passzív biztonsági eszközök az ellenőrzés középpontjába. Megfelelő használatukkal számos közlekedési baleset során bekövetkező személyisérülés megelőzheti ugyanis, illetve mérsékelhető a sérülések súlyossága is. A fokozott ellenőrzés egyébként szeptember 22-ig tart, és Magyarország teljes közúthálózatát érinti, nem győzöm hangsúlyozni, tehát itt Egerben és a környéken is bőven számíthatnak arra, hogy kiveszik önöket a forgalomból a rendi éberőrei, úgyhogy ezeket a biztonsági eszközöket használják, de ne csak akkor, amikor ez az akció tart, hanem úgy egyáltalán, mert magunknak teszünk vele szívességet, ugye ezt mindig elmondjuk. Jön mindjárt a folytatásban egy újabb nagyszerű sláger a Portugál Dementől, ez a Feel It Still a Westen. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek, az útvalévőknek pedig balesetmentes közlekedést.

hogy ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Újabb díszcsillaggal, díszkővel bővült az egri csillagok sétánya ma délután, ugyanis Pászti Júlia, Liszt Ferenc díjas opera énekesnő tiszteletére avatták fel a sétány 11. csillagát az Érsek utcában ma 17 órakor. Az ünnepélyes avatást az Eger Sikerért Egyesület az önkormányzattal együttműködve valósította meg. Pászti Júlia 1947. december 12-én született Egerben, 1969 és 1970 között a Miskolci Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult, majd 1970-től 75-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekszakos hallgatója volt. Már tanulmányai idején komoly nemzetközi sikereket ért el, 1972 és 75 között több nemzetközi énekversenyen is győzött. 1974-től 2000-ig a Magyar Állami Operaház magánénekese volt, 1995-től pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem magánének tanáraként is dolgozott. Pályafutása során számos neves karmesterrel működött együtt, közöttük Lamberto Gardellivel, Kobayashi Kenichiroval, Fischer Ivánnal, Fischer Ádámmal, Ferencsik Jánossal, vagy éppen Giuseppe Patanéval. Művészi munkásságát számos elismeréssel is díjazták. Pászti Júlia Liszt Ferenc díjas operaénekesnő 2013-ban pedig a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét is átvehette. Az egri születésű művész tiszteletére készített díszkő, tehát mától látható az egri csillagok sétányaként, ez a 14. csillag egyébként. Pászti Júliának pedig gratulálunk, a csillagot pedig az Érsek utcában találják meg. Nálunk pedig egy újabb nagyszerű sláger jön a folytatásban a Solvay-tól és Marsalkó Dávidtól, a Halott pénzből. Ez a Valaki mondta itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 98,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délután, vagy lassan inkább már estét is kívánhatnék mindenkinek, hiszen ha jól látom, akkor igen, 11 perccel járunk 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan startol a Night Shift a White Boy-ékkal, és mivel péntek van, ezért a White Boy mai vendége egy meglepetés DJ lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes a folytatásban is velünk maradni, és jó kis mix műsorunkkal rá startolni a hétvégére. Na de előtte egy gyors közlekedési információ. Sebességet mérnek Maklár belterületén, Barbitól vannak ezek az infók, úgyhogy ha arra felé közlekedik, akkor azért ezt mindenféleképpen tartsák szem előtt, vagy tartsa szem előtt. Emellett pedig ugye, ahogy már arról beszéltünk, zajlanak a rendőri ellenőrzések is, a bukósisak nyilván kötelező, motorosoknak, az autósoknak pedig a biztonsági jövő, na, ezeket figyelik nagyon a rendőrök, úgyhogy tényleg csak óvatosan, türelmesen és figyelmesen. Szávai Richard most tehát kicsekkol, Beri Slágerével jön az Ébredj velem, mindenkinek csodálatos hétvégét kívánok a Best FM-mel, minden jót, bye bye!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az ország legnagyobb szemétszedési akciójára. Új munkarendre tér át a parlament, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre.

0: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamos nem jár. A BKK a Szabadsághíd lezárása idején elsősorban a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és a 133E autóbuszt ajánlja. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a sérült gyermekek napjára a Fővárosi Állat és Növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre az ország minden részéről érkeznek fogyatékossággal élő gyermekek és családtagjaik. A látogatókat állatkerti túra, látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi programok várják. Koncertet ad a Kaláka együttes is. A kapukat szeptember 22-én reggel 9 órakor nyitják. A programok 10 órakor kezdődnek az esemény. 1992 óta csaknem 200 000 gyermeket láttak vendégül. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. Híreink végén ez sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Night Shift Extra-ban a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb, egy óra erejéig. Szóval a hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift Extra!

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: világítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com per DJ White Boy, de nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óra is. Jó, tehát mixcloud.com per DJ White Boy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: time. Wishing the left you, left you. Without a dope beat, step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you, left you. A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Egészen pontosan ez a Night Shift Extra minden pénteken. 6 rezidens 7 napra se, hogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze ő hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már lehet szavazni az év kilátójára. A hibrid autók tartják a legjobban az értéküket. Továbbra is komoly a száj van. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem hozott érdemi változást az elmúlt napok időjárása a szárazságban, bár az ország északnyugati részén hullott eső az Alföld nagy területein továbbra is komoly aszály van. A tartós vízhiány miatt a kukorica és a napraforgó sok felé már teljesen kiszáradt, ezért a betakarítás is a megszokottnál korábban kezdődött. Nyugaton javultak a repcevetésének feltételei, északkeleten viszont több helyen még a talaj előkészítéséhez is túl száraz a föld. Visszaesett a lakóhelyet váltók száma Magyarországon. A friss adatok szerint tavaly kevesebben jelentettek be új lakcímet, és az elmúlt 10 évben mindössze egyszer volt ennél kisebb a költözési aktivitás. A megyehatárokat átlépők száma megközelítette a 115 ezeret, csak nem minden második költöző pedig Budapestet vagy Pest megyét választotta. A központi térségen kívül Fejér, Győrmoson és Bács-Kiskun tartozott a legnépszerűbb célpontok közé. A hibrid autók tartják legjobban az értéküket a használt autópiacon. A legfrissebb adatok szerint évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek csak nem 7, a dízelek, az elektromos autók pedig 7,5% feletti mértékben. Közben egyre kevesebb az olcsóbb jármű. Augusztusban a kínálat 35%-a került, 2,5 milliónál kevesebbe. Ez egy év alatt 4% pontos csökkenés. Az autók átlagára ugyanakkor lényegében nem változott, 5,5 millió forint körül alakult. Elindult a szavazás az év kilátója címért. Idén 10 hazai helyszín került a döntőbe, a Pilistől a Börzsönyön és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig. A jelöltek között van többek között a Boldogözséb, a Csóványosi, a Jánosvára és a Várhely kilátó is. A győztesről a közönség dönt. Voksolni szeptember 28-án éjfélig lehet az aktív kalandor oldalán. A 7. alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a hazai kilátók mellett a természetjárásra, valamint Magyarország természeti és épített értékeinek megőrzésére is felhívja a figyelmet. A hírblokk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy a nemek aránya teljesen kiegyenlített legyen, ugye két hölgyel kezd Slimfit, úgyhogy most még két úr van ide, igazából már csak egy úr él a főszerep. Mert a vizet elszállam, ez játszok mögött, most 8-ig.
3: Köszi, köszi, hello, hello. Hello.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem tudom, kell-e még mondani, ha valakinek az elmúlt egy és negyed órában nem esett le, hogy a mai péntek esti Night Shift extra az a hip-hopról és az R&B-ről szól.
2: Tényleg?
1: Képd, igen, tehát hogyha a zenéből nem, meg abból, hogy te is itt vagy, aki ugye egyébként szombati rezidensünk, hogyha ebből nem rakta össze senki, akkor azt hiszem, ők most már menthetetlenek. Mindegy, azért mondjuk el, hogyha itt nem, akkor élőben hol? Most zárjátok a hétvégét, ugye?
2: Így van, a nyarat.
1: Igen, mert azt hiszem, holnap még csak szombat van, szóval.
2: Így van, szóval holnap a Petőfi lábánál azon a bizonyos hajón délután 5-től este 10-ig, úgyhogy majd gyorsan felugrok egy gyors szetre, és megyek is vissza.
1: Tehát ott kezdesz, idejössz, visszamész.
2: Így van.
1: És elsiratjátok a nyarat.
2: Így van, reméljük, hogy jó időnk lesz.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Még szakmán belül is az egyik legjobb rappernek tartják,
2: így
1: ugye?
2: Van, tehát, a szakmán belül... times, így van.
1: Na most igen, tehát ugye Paradise is really nice. Very nice, bocsánat, ez nem ez a legerősebb ríme. Azért legyünk őszinték. Mentségére legyen szóba, azért a hazai zenei életben van, aki ennél sokkal szarabb rímekből most már évek óta megjött.
2: És komplet
1: dalokat húz föl a rímekre, de ez egy másik történet.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Hát akkor az a forgatókönyv nem fog működni, mert Millerre szokott, hogy akkor itt maradsz itt a szó, mert tudjuk, hogy dolgod van holnap, de azért holnap azért akkor szokásos időben helyre gyere vissza, legyél kedves.
2: Megpróbálok nem késni.
1: Jó, rendben, minden már azért rácsörgök olyan 6 óra magassága, vagy uralt az idejsz a hajóról, nem?
2: Hát, reméljük,
1: még akár, perc, még akár úszva is, pedig ez eddig végig beton. Na mindegy.
2: Áról szemben.
1: Akkor holnap, az meg egy jó rap zenekar.
2: Volt.
1: Igen. Hónap este 7.
2: Így.
1: Gyere.
2: Köszöntöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A koronavírusos fertőzések szórványos növekedése várható. Jövő hónapban ismét lesz Kolonics György emlékfutás.

0: Tás, erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben, ezért a következő időszakban a fertőzés számok szórványos növekedése várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az elmúlt héten Budapesten és az agglomeráció egyes településein is kimutatták a vírus örökítő anyagát. A főváros északi, déli és központi területein mérsékelt, az ország többi vizsgált részein alacsony koncentrációt mértek. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az állam kincstár rendszerében is megfelelő lakcím van-e. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket holnap és holnap után, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
1: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek, és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
0: Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a részt. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: A következő óra világsztárjai közül a legtöbben már voltak itt nálunk fellépni, hiszen láthattuk már élőben Timbalandot is, és Nelly Furtadót is, a Backstreet Boys többször is, szegény George Michael szintén többször, és hát ugye tavaly évvége óta már Jennifer Lopez is ehhez a körhöz tartozik. Nem is beszélve ATB-ről, aki a Let You Go-val indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski van, mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer itt a Besten.

legjobb zenék. A most érkező dal videóklipében George Michael tett egy elég egyértelmű utalást korábbi lemezkiadójára. Hát gyakorlatilag hazugnak nevezte őket. És a városi legendák szerint ezen annyira berágott a lemezcég, hogy ők intézték el, hogy a 3 díjra jelölt klip végül egyetlen egy szobrocskát se kapjon az MTV Music Awards díjátadó gálán. De hát a rajongókat nem lehetett megállítani, úgyhogy végül is a közönség szavazást torony magasan ez a klip nyerte. George Michael és a Fast Love érkezik itt a Best Ten-tel.

FM a legjobb zenék. Állítólag nem a legkorrektebb módon váltak meg Tom Jones-tól a Voice szerkesztői. A következő évadban már nem ő lesz az egyik mentor a forgószékes tehetségkutatóban. A most érkező Cherő Cole váltja őt. Jön

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Sportágat és hangszert is lehet választani a fővárosban. Helyenként felhősödhet, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Melegszik az idő a hétvégén, holnap és holnap után is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Szombaton 24-29, vasárnap 25-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Részletes információk az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik, az eddigi 1 óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben is október elején keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Ma ismét benépesült a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. 2 napon át a mozgásé és a zenéi a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Ma az iskolai osztályok kaptak főszerepet, holnap pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Túl vagyunk a parlagfű szezon legintenzívebb időszakán. Az allergiások számára azonban még nem ért véget a kellemetlen időszak. A hűvösebb idő hatására az ország nagy részén csökkent a levegő pollen terhelése. A Tiszán túlon ugyanakkor a következő napokban még nagyon magas értékeket is mérhetnek, ezért az arra érzékenyeknél továbbra is erős allergiás tünetek jelentkezhetnek. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Betűpárokban érkeznek hozzánk a következő órában az előadók, hogy pontosan mire is gondolok. Hát például arra, hogy a Magna Cum Laude után rögtön jön majd a Morcsiba, a Delightot DJ Tonka követi, a Soul Searcher után jön a Shakedown, Tom Novi után a Tankcsapda, a Black Eyed Peas után pedig Bialex. Egyébként a Black Eyed Peas indítja az órát a Where is the Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A mai esőt záporzivatart, holnap köd váltja, amúgy marad minden ugyanaz, 26 fokos nappali maximum, szél és front nélkül, és aztán vasárnap egy picikét visszakapunk a nyárból. Nem lesz se csapadék, se köd, se szél, se front, se igazából felhők, cserébe lesz 28 fokos nappali maximum. Országszerte mindenhol.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a vámpírok halálosan allergiásak a napfényre, de ettől függetlenül pontosan ugyanúgy élik az életüket, mint mi, csak egy picikét fordítva. Na hát ezt figurázta ki a Shakedown a most érkező dal videó.

Best FM a legjobb zenék. Vasárnap a Gellért hegy oldalát érdekes, de inkább azt mondom, hogy vicces járművek fogják majd ellepni, ami miatt az úgymond normális gépjárműveket, tehát egy picikét korlátozni fogják. Szóval Láda Derby lesz a Tabánnál, ami miatt tessék elterelésekre és lezárásokra számítani egészen vasárnap este 8-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz időszakon vannak túl a borászok. Még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Autómentes hétvége következik a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. A végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt. Kékszőlők vannak kint, és nagyon kevés. Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten 3 táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap előtt, szeptember 16-án ünnepelte 58. születésnapját Marco Antonio Muñiz, akit a világ csak úgy ismer, hogy Mark Anthony, és akinek a létező összes A-kategóriás celeb gratulált tegnap előtt Instán és Facebookon keresztül. Az I Need to Know jön hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron.

Best of a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig-vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a

Best FM, a legjobb zenék. 30 évet kellett várni az ítéletre, úgyhogy ez a plusz egy hónapos már tényleg nem számít semmit. Keith D. Davis bűnös a Tupac Shakur ellen megszervezett gyilkosság vágyában. Minimum 40 évre számíthat, de egészen pontosat majd október 13-án mond az esküt. Szép jön, Tupac!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma, szeptember 18-án van az egyenlő bérezés világnapját, ami a következő óra világsztárjait illeti. A bérezésükben nem nagyon tudunk beleszólni, de egyenlően biztosítunk mindenkinek lehetőséget 11 és éjfél között, úgyhogy Molokóék érkeznek majd a Sing It Back-kel, jön Bob Marley Funkstar Deluxe-szal és a Sun is Shining-gal, a sor legelején pedig a Safi Duo a Baya Baya-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az egymás után érkező két dal gyakorlatilag ugyanazt mondja, picit más stílusban és más szöveggel, de a lényeg mind a kettőnél az, hogy az élet szép. Sun is shining, it's a beautiful day, előbb Bob Marley on Funkstar Deluxe-al, aztán pedig Michael Bublé, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy zárom a Night Shiftet is ezzel a lendülettel. Jó bulit mindenkinek, aki most fejest ugrik a hétvégébe. Holnap Hip-Hop és R&B 6-tól 8-ig csatlakozik hozzá majd Slim Fit. Jön Britney, én megmegyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now, the funk

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.